tra da ni ni ta na na da ni da ta ni na na ni na na o da ni da ti na ta da ni da ta na hoi di ta la ta la ta da ni di na la fista me ki sa roz ba bot lege to da je noro ma chavo ya lege harum parum parum il ho jotta parum joi da si ja le magom De kilenc rajkon muzsikált a fülemben, a sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádrid, etalá, oj, dire, latalá, nala, dire, nala. Oj, talá, latéri, dila, taná, anyá, anyá, dire, nala, datalá, tiná, anyá. Ódrid, etalá, etadrid, aladá, anyá, teri, datalá, nala, dire, nala. Húj, dajlá, jadá, jadá, jadá, jadá, jadá, jadá, jadá, jadá, jadá, jadá, jadá, jadá, jadá, jadá, jadá, jadá, jadá, Hey, kincsem drága, kincsem a fazék, vagy semmi sincsem, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, et ra da ri di na na ri di na ya. Hey, oh, diri da ta la la, et ta la ri da na da, et ti na la na ri di ta la na la ya.

De kilenc rajkom muzsik állt a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádri, de atalá, oj, de atalá, nala, de rinnala. Oj, talá, na, te, rinni, la, ta, na, anya, anya, de rinnala, da, ta, la, ti, na, anya, odri, de atalá, et, adri, de la, da, ya, te, ri, da, talá, nala, de rinnala. Oj, de la, ya, da, ya, da, di, ya, di, di, da, ya, ya. Oj, ti, di, da, ya, di, da, ta, la, ya, te, ri, da, Hey, kincsem drága, kincsem a fazékba, semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, et ra da ri di na na ri di na ya. Hogy a diri da ta la la, et ta la ri da na da, et

0: pont. Ce qu'il en ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elles restent muettes. La maman des poissons, elle est bien gentille.
1: De kilenc rajkó muzsikált a fülemben, a sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, talá, ádri, de talá, oj, de rá, da talá, na, la, de rit, na, na. Oj, talá, na, te, rit, na, ta, na, ja, ja, de rit, na, la, da, ta, la, ti, na, ja, odri, de talá, et, ádri, de la, da, ja, te, rit, da, talá, na, la, de rit, na, na. Oj, de la, ja, da, ja, da, di, ja, de rit, da, ja, ja. Oj, ti, de, da, ja, de rit, da, ta, la, ja, te, rit, da, ta, la, na, ja. O tita inya la yo ya dri da ta la la ri na ya o dri da ta la la dri da ta la ri na ta la ta de ri na la na ne ne da ya ya dri dri da ta la a le ni ta te na dri dri da ta li ta na ya. Hey, kincsem drága, kincsem a fazék, vagy semmi sincsem, bizony istek a melon feleségem. Hoj, diri, da, ta, la, la, la, ala, di, da, te, ra, da, ri, di, na, na, ri, na, ya. Jó, diri, da, ta, la, da, re, ta, la, ri, da, na, ta, re, ti, na, la, na, ri, ni, ta, la, na, na, ya.